0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is hívják ott, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Van más?

0: Neked zenélünk, és köszönjük, ha bennünket hallgatsz. Super DJ Rádió. Kattanj ránk!
1: Check it out, check it out.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. The joys and laughter together with fun. We'll take your time.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése, csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió.

0: szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ Rádió.hu.
1: Hey everybody, stand up and dance.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió. Business.

szuper hallgatóknak, szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ rádió. Neked zenélünk. Szuper DJ rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és te feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na is még tengeralattjáróban,

0: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu.
1: This is the beginning. This is the beginning.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Super DJ Rádióban.

0: Yeah, daddy!
1: Egy zene nekem.
2: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: Hi, I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
1: a Super DJ Rádió.
3: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.
4: Oh, yeah.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen. Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I make you wolf like a dog.

0: Sziasztok szuperek, DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Live, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot, addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió, csak neked zenélünk. Super DJ Rádió. Van más?

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Super DJ Radio.
1: Hibám, amit vétettem, mint csillag az égen. De ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dégjen. Majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort. Ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

Sziasztok, szuperek! Én Gregos vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live cím műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.
1: Turn the night into a glory day. Stand up for the rules and

Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
6: Hungarian Web Radio Station. Super DJ Radio.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: Sziasztok, szuperek! DJ Pumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is!
1: Emlékeket ébresztünk! Super DJ Rádió! Csak neked zenélünk! Super DJ Rádió! Kattanj ránk!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen.
0: Tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen.
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Barcode Brothers érkezett hozzátok a flúttal. Ez itt a Retrobox, a Super DJ Rádióban. Üdvözlök mindenkit, megérkeztünk, elindultunk, és természetesen itt vagyunk, és próbálunk a mai napon is emlékeket ébreszteni, meg csak nektek zenélni, természetesen ehhez ti is kelletek. És közben szétrámolom a stúdiót, a lényeg az, hogy ehhez ti is kelletek, de már azért megmutattátok, hogy itt vagytok, és figyeltek a Super DJ Rádióban. Én egyébként Szatmári Zoltán és Dreamer érkeztem hozzátok, Viber számunk +36 74 595 995-ös. Na nézzük, szóval a Retrobox csoportba megérkezett Mihalovics Józsi, aki hát hajnalban ébredt, amikor még gyakorlatilag a világ fel sem ébredt, és aztán megérkezett hozzánk, természetesen medencévesen üdvözlöm őt. Aztán itt van kolléga Kőszegi Gabi, szuper kezdés, meló közben is csak Super DJ Rádió. És itt van még Melinda is. Üdvözöllek, Melinda, szuper adás, Dreamer, jó fülelést mindenkinek. Nos, hát nyugodtan elő lehet szedni a ceruzákat, vonalazókat és minden egyéb mást, hiszen mindenképpen írni, rajzolni és számolni kell majd itt velünk, és remélem, hogy meg is teszitek, és nem próbáltok itt hagyni bennünket, és megpróbáltok engem egészen 8 óráig ébren tartani. Megmondom őszintén, hogy hazajöttem, és hát egy nagyon finom étekkel várta a kedves feleségem, el is fogyasztottuk, és hát az előfogyasztásnak meg az a lényege, hogy a vér lement abba a bizonyos testrészben, a nem annyira, de majdnem annyira, elkezdődött az emésztési folyamat, és ilyenkor az agy pedig leplottja. Na, megpróbálom ezt túlélni, addig is hozom nektek a zenéket, és jön az a dal, bizony az a dal, amit már egy hónappal ezelőtt körülbelül játszottam, lehet, hogy picivel kevesebb, mint egy hónappal ezelőtt, mikor is mondtam nektek, hogy húzzatok bele, hiszen lassan itt véget ér a nyár, és remélem belehúztatok. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok, és akkor maradjatok velünk egészen 8 óráig. Addig biztos jön nektek a Retrobox, és hogy a műsorok közé, hogyha bekukkantok, akkor már ugye a Retroboxot találom csak, de addig bármi változhat, még a műsor tart.
1: Az úszómester is az

Süt a nap, az igaz, de ez nem ugyanaz, mikor előttünk állt a forró nyár. Hát azt írják még, hogy már nagyon-nagyon forró időszakok nem lesznek, tehát ilyen 40 fokok, de azért még bőven lehet jó időnk. Remélem, hogy így is lesz egyébként, és hát akkor izgis lesz egyébként a suli kezdés is. Mazsi is megérkezett hozzánk. Szia Dreamer, jó adást kívánok és sok fület. Köszönöm, Mazsi. Na hát, Mazsi, neked pedig utólagosan szeretnék sok boldog születésnapot kívánni, és természetesen nem csak neked, hanem az összes augusztus szülöttjeinek, hiszen köztük van például Melinda is, illetve az én drága, jó, édes anyám is, aki most nem lehet velünk, ugye ő rehabilitáción van, minden esetre Isten éltesse sokáig, hétvégén fogjuk majd megünnepelni, valószínűleg egy jó kis oroszkrém tortával. Bagyesz, jelen hegesztő, jelen csorvásról, üdv minden hallgatónak, és persze neked is jó műsorszórást, és megy a késélezés ezerrel. Fú, az egy nagyon jó tudomány és művészet, vigyázz magadra, hogy meg ne vágd magad, illetve ugyanitt mondanám, hogy van rengeteg késünk, amit nem ártana megélezni. Ez volt a poén. És akkor, ha nem poénkodunk, hanem akkor zenélünk. Jön Flipper öcsi egykori dala egy dance mixben, tedd a szívedre a kezed.

Vagy ez, akinél megy a késélezés ezerrel, itt pedig Dreamernél mennek az ütemek ezerrel, megpróbáltam egy kicsit felébredni még hozzá. Itt volt velünk hát a Plastic Dreams, itt volt velünk az I Have a Dream, és hát nem sokára jön egy igazi párizsi lány, de olvasom az olvasói, a hallgatói Viber üzeneteket is. Mazsi azt írta, hogy köszönöm szépen, de szerettem Flipper Öcsit, sajnálom, hogy már nincs velünk. Hát nagyon sokan itt lehetnének velünk, akik nincsenek már itt velünk. És megérkezett a Retrobox csoportba Zsuzsika! Sziasztok, kellemes pihentető délutánt kívánok én is nektek! Én munkában, mint mindig, hallgatózok. Ha én is korán kezdtem a napot egy másik melóban, én kávé kómába estem, mikor hazaértem, bealudtam otthon, és most folytatom, de nagyon fáradt vagyok. Jól van, kedves Zsuzsika, kitartást neked, macilányka, mert hogy küldöm neked a talpalávalót, úgyhogy hát ha addig ki fogod húzni, remélem én is, legfeljebb, tudjátok, úgy mint a Tom és Jerrybe, ki fogom pöckölni a szemem fogpiszkálóval, hogy nehogy lecsukódjon. Bár a következő dal fog egy kicsit segíteni abban, hogy ne aludjunk el, mert egy jó kis pörgős táncdal 99-ből, a Groove House.

Na fiúk, köszönjük szépen, hogy ennyit rizsáltatok, ez volt a Blue és az All Rise, és hát képzeljétek el, a Zoo Debrecen a Facebook oldalán egy névválasztó kis játékot indított el, méghozzá van nekik ugye újszülött kapibarájuk, és névadót szeretnének adni nekik, és 4 darab lehetőségből kellene kiválasztani, hogy hogy hívják a kicsi újszülött, hát viszonylag újszülött kapibarát. Maja, Mia, Csia, Lima, hát segítsetek eldönteni, hogy mi legyen a kapibarának a neve, tehát a Zoo Debrecennek az oldalán meg is nézhetitek, és adhatok is neki nevet, legalábbis szavazhatok erre. És már egy fél óra el is múlt az adásból, méghozzá itt a Super Digi Rádión, ahol próbálunk emlékeket ébrezgetni, mert hogy tudjátok, bár mi egy vagyunk a millió közül, de a kedves hallgatók pedig nekünk mindannyian elsők és egyetlenek. Erről szól a következő dal is.

Bosson. Bosson az előadó, és van In a Million. A dal címe, ami szólt a Super DJ Rádióban nektek, és azonnal nézzük, hogy ki volt az a hallgató, vagy kik voltak azok a hallgatók, akik vetik a fáradtságot, és megmutatták, hogy ők a hallgatók. Hát például Mazsi, egy táncolós kislánya. Lehet, hogy Mazsi, annak idején te is nagyon szeretted a dalt, így te is egy vagy ugye a millió közül, de nekünk a legfontosabb. Na, és akkor egy TNT dal itt a folytatásban. Egy tiltott percről szól a nóta, és próbálunk csak nektek zenélni.

Előjön a kecske, vígan megkérve, mire az öreg, ne hallgass rá, fiam, hazudik. Na hát ez volt a hegyi orvos, vagy a hegyi pásztor fia, meg az állatorvosi egyetem. Közben az ismeretlen encsikénk is itt van. Szia, kedves Dreamer! Sziasztok, szuperek, itten vagyok án. 18.00-kor csekkoltam is, csak kicsi kezecském, a kormány tekergete jobbra, majd balra, majd megint jobbra, majd megint balra, ugyanis vezető pozícióban voltam, mint mindig. Hallottam már mindent és mindenkit is. Gyönyörű délutánt és estét kívánok nektek, kedves Super Digi Rádió hallgatók. Puszcsika, Encsike. Hú, köszönöm szépen, Encsike. Szűkszavú voltál, mint mindig, de nagyon szeretjük az ilyen szűkszavú írásokat, úgyhogy nyugodtan, csak tessék, ragadtasd el magad, és ragadj billentyűzetet. Addig is... Mani, itt van velünk a Yolanda Big Cool, és Soul Makosa.

0: money.
1: Csak úgy játszottak azzal a szaxofonnal, Yolanda, be cool. És közben Encsike azt írta, hogy bocsika, ez a végyem, mindig mindenkinek sokat írok, órát, novellát, regényt, ki hogy hívja. Én nagyon örülök neki, Encsike, nyugodtan jöhetnek az órák, a novellák, a regény, én bárhogyan hívom. Mazsi pedig táncol, táncol, táncol, egész este táncolja át a Super DJ Rádió műsorát, nincs ezzel semmi gond, nagyon szeretjük, úgyhogy csak így folytasd továbbra is. Most pedig egy olyan dal jön, amit nagyon-nagyon sokszor játszottam a 80-as évek végén, 90-es évek elején a suli rádiókban. Nem biztos, hogy felismertétek, de aki felismerte, az már dúdolja is. Dr. Alban, No Coke, No Hashash, No Heroin, No Vitamin.

0: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.
1: Második versenyzőnk Albániából érkezett, aki orvostanhallgató. Úgy is mondhatnám, doktor Albán. Mondd, kedves Delhuza Joe, te tényleg külföldi vagy?
2: Nem, én már itt születtem.
1: Hol? Itt Sopoton.

Nem tetszik semmi meló. Hát erre azonnal megérkezett hozzánk Kukori bácsi, és azt írta, persze, a kecske szarva áll. Egyébként kellemes adit, barátom. Üdv a szupereknek. Tehát itt van Kukori bácsi, egyelőre csak az én privát messengeremben jelentkezett be. Remélem, hogy nem sokára mondjuk a Retrobox csoportba is fogjuk őt köszönteni. Az irigy hónai mirigy után pedig egy jó kis mambó következik. Remélem, ezen a fordulaton is jól el fogtok döcögni. És Zsuzsika is azt írta, igen, igen, ismerem és éneklem is, pedig már nem vagyok fiatalka, ezt nem is tudtuk. Kedves Dreamer Mazsit, már csak így szeretjük, hogy táncikál, és legalább jó a kedve. Remélem, hogy ezért egy kis BTS, vagy PBS, vagy más zenét küldenél Nekcsi, Szűcsi Napcsira, ha nem, akkor ideje lenne már olvasolni. Jóha! Majd kibogozom, hogy mit kell orvosolni, aztán a keep-up zenéket meg majd meglátjuk, hogy hogyan fognak érkezni. Itt a Super DJ Rádióban 6 perc múlva 7 óra a Retrobox zuhog Dreamerrel együtt.

Mambo Italianóra megmondom nektek őszintén, hogy azonnal Komár Laci ugrott be. Hát nekem ő volt az etalon, legalábbis Mambo Italianóban, nem tudom ti, hogy vagytok ezzel. Örülnék annak például, hogyha megírnátok itt a Retroboxban is. És a Viber továbbra is megy, mert ugye írta Encsike, hogy ő szeret ódát, novellát meg regényt is írni. Erre megkapta Nyunyóka nénit, ahogy éppen olvasta nekünk fel az ódát, novellát és a regényt. Azt írta, hogy hála égnek, ez már a múlt. Na hát akkor elképzelhető, hogy Encsike nem szerette azt az időszakot, amikor a Covid-járvány miatt egy picikét jobban oda kellett figyelni a jövésre és a menésre. Na, Mazsi pedig válaszolt Encsikének, hogy de kedves Encsike, köszönöm szépen neki. Na hát, üzenet az átadva, a BTS dal, na a K-pop dal pedig indítva. Ez a szuper!

Nagyon sokat dúdoltuk, nagyon sokat ráztuk Rosé és Bruno Mars dalára. Apaci, apaci, apaci, apaci, mondták ők, én pedig énekeltem, és nagyon szeretjük ezt a dalt, és azért gondoltam, hogy lejátszom, és ugye, de régen hallottam, írta erre Mazsi, úgyhogy én pedig a Retro Boxban próbálok némi, hát nem is tudom, életet lehelni mindenféle mókás dologgal. Sajnos úgy tűnik, hogy eddig elég kevés sikerrel. Na kedves Retro Box hallgatók, tessék összeszedni magatokat! Gyertek és ébresztetek fel nem csak magatokat, hanem engem is és minden mást is. És addig még ez a felébresztés megtörténik, addig húzok nektek egy jó kis kék farmert. Na mit szóltok hozzá? Csak úgy Speedy González-esen.

Squeezeznek a Blue Jeans, a Super DJ rádió hallgatóknak is a Blue Jeans, és egyébként Nándinak pedig Blue Laser, hiszen megérkezett a játékszere, amit már gyorsan közzé is tett a Retroboxban. Örülök, hogy itt vagy, jó játszást kívánok, és közben ne feledkezz meg a Super DJ rádiót hallgatni. És hát ha már itt hallgatók vannak, akkor természetesen Viberen üzenőfüzet is itt van, méghozzá Enzsikének, drága Dreamer, a Bruno Mars és a Rosé ugye kedves Mazsinak szólt Szülcsi napcsira. Valahogy ez az ő dala nekem mindig Mazsi jut eszembe, amikor meghallom ezt a zenét a műsorodban, remélem neki küldted. Köszcsike, puszcsika, Enzsike. Akkor legyen így, küldtük neki. És megyünk is tovább egy dallal. Hát ezt megzenésítette más is. Bongo songként, ha akarjátok, akkor ezt is meg tudjuk hallgatni. Most viszont Gitta van itt velünk, vajon emlékeztek-e még rá? A Nautájuknak meg a címe a No More Turning Back. Na hát akkor tessék megszavazni, hogy Bongót meghallgassuk, vagy ne.

No, hát Mazsi is írta, hogy hallgassuk meg, illetve nagy az öröme, és meg is osztja veletek, kedves Super DJ Rádió hallgatók, hiszen azt írta, hogy ugye a születésnappal kapcsolatban, hogy én a fiamtól és a menyemtől kaptam a legszebb születésnapi ajándékot, amit egy édesanyja csak kaphat, most már hivatalosan nagymama leszek. Most széjjel kürtölhetem, és eddig babonából nem lehetett. Hát akkor neked is szóljon, meg a többieknek is mindjárt. Encsike pedig azt írta, hogy köszi, szuper kis zene volt, még nem tudom, hogy melyikre írtad, de biztosan úgy van, illetve itt van Isa Istvánunk is velünk, itt vagyunk, csak közben vezeték dorgalomban vagyok. Ezt nem tudom, hogy mit jelent. Csodás, gyönyörű, szép késő délután kívánunk neked, kedves Dreamer Erdélyből, Erdőszent Györgyből. Az is a család örül neked, mint mindig. Csodás estefelét kívánunk mindenkinek. Hello Zoltán, hello Debrecen. Persze már vártunk, mindig is várunk, mi pedig titeket várunk. Nagyon-nagyon várunk vezeték dorgalom közben. Úgyhogy örülök, hogy itt vagy. Nagyon szépen köszönöm. Jó szórakozást nektek. Nándi pedig azt írta, hogy Puszcsika, Magyika, Encsike és boldog szűnapot Mazsinak, valamint Encsike, ugye betettem egy táncoló kisfiút, és jó nyomja, egészen ritmusra csinálja. Na és akkor ne feledjük el, hogy a Pongó Pigmeus pedig nem sokára azonnal szól a hivatalos nagymamának, a Mazsinak. Big Brother.

Ez volt tehát Spiggy Boy és Mozsónak a Pongo szongja, ugye az eredetit pedig hallhattuk itt a No More Turning Back-ével, és hát sok minden nem érkezett, megmondom őszintén, egy kicsit többet vártam volna, nos, se baj, azt viszont el tudom mondani nektek, hogy gyorsan bemásoltam ezt a mondatot itt a műanyag agynak, mit jelent, közben vezeték dorgalomban vagyok. Erre azt írta a műanyag agy, hogy valószínűleg el van gépelve, a vezeték dorgalomban vagyok kifejezés is magyarul nem igazán értelmes, nagy valószínűséggel ezt akarták írni. Közben vezetés közben vagyok, vagyis éppen autót vezet az értő, közben forgalomban vagyok, vagy vezetés forgalomban vagyok valami speciális szövegkörnyezetben, de ez a legkevésbé valószínű. És hát, hogy nem elvtársak, vagy mit ad Isten, ezzel párhuzamosan Kukori bácsi is beírja, vezetek és forgalom közben. Vagy forgalom közben vezetek. Na, hát nagyon szépen köszönöm, Kukori bácsi. Jön is a következő felvétel, egyre magasabbra és magasabbra kerülünk, ahogy elkezdünk elérni a 8 óra magasságába. Akik pedig itt lesznek velünk, DJ Jürgen és Alice DJ, és ez hát a Higher and Higher.

Nyomok alapján úgy tűnik Higher and Higher kicsit ének nélküli verzió volt. Semmi gond nincsen, 20 perccel este 7 óra után nézzük, hogy mit írtatok. Melinda, a leendő nagymamának és a fiataloknak örömteni babavánás és jó egészséget kívánok. Köszönöm szépen, Melinda. Illetve azt is írta szomorúan, hogy elköszönök, régen volt 3.40, jó adást és kellemes estét mindenkinek. Nos hát, jó pihenést kívánok, és nagyon remélem, hogy ki tudod pihenni majd azt a munkanapot, amikor így a felgyógyulván először sikerült belemélyedned. No, hát azt mondja még Mazsi, hogy köszönöm szépen a szülinapi köszöntést Nándinak. Így is van, illetve köszönöm szépen Melindának is a köszöntést. Na akkor a sok köszöntést átadtuk, remélem mindenki rendben és egyben van, sétáljunk akkor egyet.

0: Bár az iskolások annyira nem szeretik, de hamarosan indul a suli-buli-buli, így néhány iskolai filmcím. Az első tanítási nap, jöttünk, láttunk, visszamennénk. Az osztálypénz kincs, ami nincs. Amikor a pedagógus felgyógyul, akkor a Batman visszatér. Közeleg az érettségi, Terminátor 2, az ítélet napja. Ha felelés előtt állsz, vészhelyzet. Minden órán dolgozat, rémálom az elmutcában. Röbb dolgozat, megint dübejövünk. Matek óra, a bukás. Az ügyeletes tanár, Sentinel az őrszem. A szülői értekezlet, a végső visszaszámlálás. Az osztálykirándulás pedig a másnaposok.
1: Super DJ Rádió. Neked zenét.

Amikor én még kisrác voltam, akkor egy nagyon-nagyon jó táncolható kis nóta volt a Venga Boys nótája. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. A Retro Boxa pedig Kábor megérkezett hozzánk. Szép estét kívánok minden kedves hallgatónak. Itt a Retro Boxban és a Super DJ Rádióban üdvözöllek, Kábor. Nagyon szép estét kívánok neked, hát igen, így kell kívánni, mert lassan már sötétedik. Szóval megszoktuk azt, hogy milyen jó sokáig van nappali világosság, most pedig gyaloglunk bele az, hogy reggel, mikor kinyitjuk a csipánkat, még alig kell fel a nap, ilyenkor meg már lassan sötétedik. Tudjátok, hogy mi következik. Hát ez van. Egyébként marhára el tudja rontani a pénteki hangulatomat, az, hogy még csak hétfő van.

0: Kettő perc elmúlt, fél nyolc, AC One, Sing a Song Now, és hát Nandi Jamaikából megírta a helyzetet, hogy Nandika megint kusba van, mert éppen az ebédet elegíti. Na most nem azért, mert sokat dolgozott, hanem mert eljátszotta az délutánt ezzel a val, és aztán jó befüstölt vele a lakásba, a felesége meg elzavarta a garázsba, Czóreszosz túl. Na hát az a helyzet, hogy ugye nem csak füstöt bír csinálni, hanem nagyon finom port is, amikor mondjuk MDF lemezt vágsz vele, fa MDF lemezt, na az érdekes tud lenni. Na, minden esetre ennyit a Laser Showról, most pedig a folytatásban Activate, Let the Rhythm Take Control, egy nagyon jó kis tánczene, még mindig a 90-es évekből, a Super DJ Rádióban, a Retroboxból. Én pedig Szatmári Zoltán Dreamer vagyok, egészen 8 óráig leszek itt veletek. Remélem egy kicsit a hozzá nem állásotok, vagy a hozzáállásotok változik, és az estét pedig földobjuk egy jó kis hangulattal. Sárga Rigó Kanverép, tessék, tessék, közelébb!
1: So let's move you and fly, fly with the beat.

Bazsi is megérkezett hozzánk, üdvözöllek Bazsi, az Activate és a Rhythm Take Control alatt írta nekem a következőt. Sziasztok szuperek, üdv mindenkinek, szia Dreamer, jó adás neked is, üdv Bazsi, Isten hozott téged. Egészen 8 óráig még biztos, hogy ropjuk a talpalávalót, és nyugodtan írhatsz te is. Gyorsan csinálok egy frissítést. A műsorokat egyelőre igen, csak a Retroboxot látom. Kedden 20 és 22 óra között Power and Electronics Remix Zsoltival, úgyhogy őhozzá jöhettek majd. Illetve szerdán 18 és 20 óra között Dr. Tom, a tánc doktora érkezik hozzátok Trance and Dance nótákkal. Haladjunk is akkor tovább. Egy vicces kis dalt hoz nekünk az Edelweiss, méghozzá Planet Edelweiss címmel.

Planet Edelweiss, ez szólt nektek a Super DJ Rádióban, és akkor nézzük a Viberen. Azt írta Encsika, hogy itt vagyok ám Dreamer, csak HTB voltam. Háztartási tüzelő bolaj. Mazsi meg közben a nagymama módjára vacsizik, jó étvágyat kívánok. Jön nektek a Groove Solution Magic Melody.

0: Erre a mágikus melódiára többen is írtak nekem, többek között helyi kedves hallgató Balú, illetve pontosabban Bazsi, bocsánat, illetve itt van Zsoca is velünk. Hello Dreamer, én fülelek egy ideje, de ez még csak egy dolog. Pizza sörkombó volt vacsorára, HTB háttérben táncoló bögyös. Na, nagyon-nagyon jó dolog ez. Én azt gondolom, a pizza nálunk is megvolt, sört azt nem fogyasztok. Hát a többiről meg nagyon nincsen mondani valóm. És ugye, az a helyzet, hogy úgy kezdtem én a mai napot, hogy hát véget ért a nyár, a nap sem forró már, az úszómester is alszik, a bazár is bezár, és gondoltam, hogy itt a végére egy remek kontrasztot hoznék az SMS dalával, és aztán zárásképpen még egy olyan dalt hozok, amit szerintem annak idején felállt a szőr a hátunkon, legalábbis nekem mindenképpen.
1: Ez a Super DJ Rádió. Neked szerint.

0: Na hát azonnal kaptam is egy torgáló írást, méghozzá Encsikétől. Mi az, hogy zárás, hiszen még fiatal az idő, mint én, írta Encsike. És aztán megkérdezte egyébként előtte, hogy mikor lesz Wurlitzer. Wurlitzer már csak a jövő héten lesz. Jövő héten, hétfőn megígérem, hogy még begyűjtöm egyszer a Wurlitzert. Illetve azt elfelejtettem mondani Bazsinak, hogy én a belvárosban élek, lakom, onnan készül az adás itt a Kishegyesi úti Tesco mellől. Bazsi pedig táncol, most éppen kis cicaként táncol, nagyon szépen köszönöm, és akkor érkezik az utolsó előtti dal, mondom, ez a szörfelállító borzasztó dal volt, szeptemberben ezt meghallani nagyon borzasztó volt, viszont most a Grooveland fogja nektek előadni.
1: Super DJ Rádió, neked

Ez volt tehát a 2026. augusztus 24-i Retro Box. Augusztusban még fogunk találkozni, hogyha jól emlékszem, hiszen 31-e, elnézést kérek, szóval 31-e az jövő hét hétfőre esik, akkor majd jövök hozzátok és itt leszek, és akkor is pörgetem a Retro Boxos zenéket, nyitogatjuk. Hát, Bazsi az teljesen megrémült, hiszen 1 kilométerre folyik az adás tőle, de legalább gyorsabban és jobb minőségben hallgathatod, ez csak vicc volt. De hogy is dorgálás, drága Dreamer, elrepült ez az idő hip-hop, nagyon-nagyon szépen köszönjük a szuper zenéket, szuper estét kívánok mindenkinek a Super DJ Rádióban, szuper Encsike, szuperül megint itt volt és emlékeket ébresztettünk, puszcsika Encsike. Köszönöm szépen, ugye nem haragszol, hogy egy kicsit átköltöttem. Bazsi is búcsúzik mindenkitől, köszönöm szépen a szuper zenéket, további szép napot kívánok neked és minden kedves hallgatónak. Köszönöm szépen, hogy itt volt Zsoca, itt volt Melinda, István, Bandesz, Kőszegi Gabi és a Retroboxban egyébként Gábor, Nandi Jamaica-ból. Időközben elvesztettük valószínűleg kérlek szépen Józsit, viszont akit biztos, hogy nem vesztettünk el, csak szerintem most is ott szerel magának ugye Nandi, illetve a... Nem tudom, hogy kit szerettem volna még megemlíteni, Encsikét biztosan, de hát Encsike mindig itt van velünk, és ez a Super DJ Rádiónak az alapértelmezése valahol. És akkor Nandi Jamaikából úgy van, jó, rendben van. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem. Hát mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok, és hát kezdjétek el valahogy az utolsó, augusztus utolsó hetét. Tessék ráhangolódni majd most már arra, hogy keményen belefordulunk a sötétbe, a hidegbe, és a sötét hidegbe pedig lehet sokat Super DJ Rádiót hallgatni, például jövő héten, hétfőn is, 6 órakor jövök hozzátok, addig pedig tartsatok ki. Jamaikából jött az üzenet, Dreamer, köszi a szuper zenéket, jó pihit mindenkinek! Viszont kívánom neked is, Nandi, jó pihenést is, vigyázz azzal a kék lézerrel, csak megfelelő munkavédelmi szemüvegben tessék belepillantani. A Retroboxot tehát Szatmári Zoltán Dreamer vezette, I like to like it, a Masterboy-a búcsúzom tőletek, sziasztok!

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket itt a Szuper DJ Rádióban.

Érdekel, hol jársz és kivel? Hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel? Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen? Nem magyarázd a lényeg.

ha nem, akármit csinálok, nem tudom magamról levakarni. Jó, szép, kerek a feneke, szép a melle, de...

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: A nap 24 órájában csak neked zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Super DJ Rádió. Kattanj rá!

with a step cross and step side.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió nekünk.
2: Ez
3: a Super DJ Rádió.
4: It is 90s, 2000s, Music Radio.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.